0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit július 28-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál ma Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok! Mondom a mai tartalmat röviden. Horvátország keleti részén továbbra is súlyos a sertésjárványügyi helyzet. A Dráva és a Duna folyókon továbbra is dőlnek a negatív rekordok. A megnyitása után 4 évvel javításra szorul a Pelyesác híd. Görlés Rádmán külügyminiszter ma 2 napos hivatalos albániai látogatását zárta. És ma van a hepatitis világnapja. 30 másodpercenként szedi áldozatait a betegség.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország keleti részén továbbra is súlyos a járványügyi helyzet. Az idei évben eddig 108 alkalommal igazolták a sertéspestis betegséget. A krízistáb ma a Slavonski Brodban ülésezik. A tegnapi viroviticai tanácskozást követően Dávid Lajcsics mezőgazdasági miniszter bejelentette, hogy fokozzák az állategészségügyi hatósági ellenőrzést a veszélyeztetett megyék sertéstelepein. A vadászok drónok és hőkamerák segítségével vonultak ki a terepre, hogy fokozott mértékben vadásszanak a vaddisznókra. Az elhullott állatok tetemei miatt az erdőben való tartózkodás komoly kockázatot jelent a fertőzés továbbterjedése szempontjából. A hosszantartó szárazság és a kedvezőtlen vízrajzi viszonyok rekord alacsony vízszinteket eredményeztek. Az Eszék melletti Dráva folyón továbbra is dőlnek a negatív rekordok. Ma reggel mínusz 186 cm-es vízállást mértek, ami minden idők legalacsonyabb értéke. A rendkívül alacsony vízszint és a felszínre kerülő nagy homokpadok miatt a vízügyi hatóságok elrendelték a kompjáratok szüneteltetését. Az Aszály, a Szávát és a Dunát is érintette. A megnyitása után 4 évvel a Pegyesác híd javításra szorul a rajta megjelent repedések miatt. A munkálatok a tervek szerint a turisztikai szezon lezárultával kezdődnek, a kivitelező pedig az a kínai vállalat lesz, amely eredetileg megépítette a hidat. A híd biztonsága nincs veszélyben, és a munkálatok ideje alatt is nyitva marad a forgalom előtt, nyilatkozta a médiának Tamara Pajic Gyurjancsek, a horvát utak szóvívője. Gordan Görlics Radman külügyminiszter ma a 2 napos hivatalos albániai látogatását zárta, amikor találkozott Edi Rama miniszterelnökkel és Bajram Begai elnökkel. A külügy és európai ügyekért felelős miniszter és Rama hangsúlyozták a 2 ország közötti stratégiai partnerség fontosságát a diplomáciai kapcsolatok felvételének közelgő 35. évfordulóját, valamint a NATO-n belüli még szorosabb együttműködést. Megbeszéltük az Adriai tenger védelmét, a közlekedési összeköttetések megerősítését, a közös gazdasági projektek előrehaladását, valamint az együttműködés új lehetőségeit is, írta Görlics Rádmán az X platformon. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt kritikus órák várnak a spanyol tűzoltókra. A spanyol kormány madridi régióért felelős képviselője arra figyelmeztetett, hogy a szélirány változása különösen nagy jelentőséggel bír majd a helyzet alakulása szempontjából. Országszerte továbbra is több mint 180 ezer ember kényszerül otthona elhagyására, vagy elszigeteltségben várakozni a tűzvészek miatt. Franciaországban egy tomboló erdőtűz már 15 kilométerre megközelítette Bordeaux városát. Ott 220 ezer embert kellett kitelepíteni. Emmanuel Macron elnök ellátogatott az érintett területre, és a helyzetet a II. Világháború óta a legsúlyosabbnak nevezte. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hepatitis, azaz az akut és krónikus májgyulladás 100 milliókat érint világszerte, főként a fejlődő országokban. Az elmúlt 2 évtizedben globálisan több mint 60%-kal nőtt a vírusos hepatitis áldozatok száma, és fél percenként egy ember meghal a betegség valamely szövődményének következtében. A Hepatitis Világnapot 2004 óta rendezik meg, és 2010-től Baruch Blumberg a Hepatitis B vírus felfedezőjének és a vírus elleni vakcina fejlesztőjének születésnapján, július 28-án tartják meg.

0: római Szent István Zarándokház rendszeresen szervez magyar nyelvű lelki gyakorlatokat és zarándoklatokat különböző célcsoportok számára. Június derekán magyar nyelvű lelki gyakorlatot szerveztek papoknak. A horvátországi magyar közösségből Almási Róbert katolikus pap vett részt az eseményen. Tapasztalatairól és élményeiről ő maga mesélt nekünk.
1: Váratlanul jött a hír, ugyanis a médiában akadtam rá erre a hírre, és illetve hirdetésre, hogy a római Szent István ház magyar ajkú papoknak szervez lelki gyakorlatot olyan időszakban, amikor ilyenre nem is számítottunk. Tehát ugye a lelki gyakorlatok általában ősszel vagy tavasszal vannak, nem pedig hőség kellős közepén, főleg Rómában, mert Rómában sokkal melegebb van, melegebb az éghajlat, de nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a hirdetést, és azonnal rákaptam a szervezésre, kerestem kollégákat, akikkel el tudnék menni Rómába, csak azért, hogy most ne menjek egyedül, mert októberben voltunk a jubileum év kapcsán, ugye horvátországi katolikus egyház szervezett, és akkor ilyen 10 000-es hívősereggel mentünk oda, ez is egy különleges élmény volt, ugye ez 25 évente vannak ezek a jubileumok, amelyek 2025-ben is megemlékeztünk erről. De visszatérve a lelki gyakorlatra, nagyon jól összetevődött a társaság, ugyanis tehát Erdélyből, Bánátból, Vajdaságból, Magyarországról, és én voltam egyedüli horvátországi magyar pap, akiből összeverődött ez a nagyjából 20 fős társaság. Nagyon nagy jelentősége van ennek szerintem ebben a hatalmas Rómában, Vatikánhoz közel, az egyház szívéhez közel van egy magyar pont, egy magyar állomás, ahova szívesen várják és látják a magyar ajkúakat és másokat is, de magyarok azok elsőbséget élveznek. Tehát a Magyar Zarándokház, a Római Magyar Intézet mennyire fejlett és mennyire korszerűen várja igazából ugye a zarándokokat és a Rómába érkezőket. Ebben az 5 napban Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes tartott nekünk lelki gyakorlatot. Hát ugye ő is vajdasági, ugyanis újvidéki születésű, de hát már 40 évekin van Rómában. Neves egyetemeken tanított, pszichológia professzor egyébként, emellett pap is. Így akkor nagyon jól összetevődött ez a két szolgálata, ami célunk eléréséhez igazából, ugye, mert a lelkiségi, pszichológiai téren is vezetett bennünket. Emellett ugye a tanításain, a közös imádság, a

0: szent miséken kívül lehetőségünk volt betérni olyan helyekre, amelyek általában ugye a zarándoklatok szervezésekor nem szerepelnek az épületek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a központoknak a listáján, amelyeket meg kell látogatni. Úgyhogy mi inkább a kisebb dolgokra fókuszáltunk a délutánok folyamán.
1: A programban az elmélkedések a közös zsolozsma és a szentmisék mellett szerepelt a római bazilikák és katakombák meglátogatása is. A résztvevők számára azonban különleges lehetőséget jelentett az is, hogy a hét során részt vehettek a szerdai általános kihallgatáson, és találkozhattak 14. Leó pápával.
0: Találkoztunk a pápával is, igaz, hogy egészen röviden és protokollárisan, ugye minden szerdán általános audiencia vagy kihallgatás van a Szent Péter téren, akárki oda jöhet. Na most, amikor külön csoportokat fogad a pápa, akkor ezt jóval előre, ez a csoport is már februárban egyeztetett időpontot, szeretne 3 percre találkozni a pápával, mert csak ennyire van lehetőség. Az általános kihallgatás után szerdán felsorakoztattak bennünket a Szent Péter bazilika előtt, a csoportokat, akikkel a pápa találkozik. Nagyon-nagyon rövid bemutatkozásról volt szó igazából, és egy közös fotóról, és az ő áldásáról, ami igazából lényeges. Külön kegyelemnek és ajándéknak éltem meg azt, hogy most mi itt ugye találkoztunk, különösen ugye külhoni magyar papok, tapasztalatcsere, élmény, beszámolók valamilyen szinten ugye a lelkipásztorkodásból, amelyek a hétköznapjainkból erednek. Beleláttunk egymás életébe igazából, hogy ez hogy történik igazából a lelkipásztorkodás magyar közegben, a külhonban, konkrétan Erdélyben, Vajdaságban, illetve itt Horvátországban. Ennek az intézménynek, tehát a Szent István háznak, illetve a Magyar Intézetnek van egy vezetője, aki egy magyarországi pap, dr. Törő Andrásról van szó, aki nagyon szerteágazó szolgálatával igyekszik minél otthonosabbá tenni ezeket a helyeket, illetve helyiségeket. Rengeteg programjuk van például a magyarok részére Rómában, nyelvtanulás, táborok, laikusoknak is akár lelki gyakorlatok, illetve nekünk. Bízunk benne, hogy ez most évről évre meg fog ismétlődni igazából ez a lelki gyakorlat. Én szívesen részt fogok venni, mert ugye tanévnek már vége van, úgyhogy nekem nagyon megfelelt ez az időszak. Azon kívül, hogy hatalmas volt a hőség, de igazából lelki épülésünkre szolgált ez.

0: időjárás jelentés.
1: Ma országszerte túlnyomóan napos és meleg volt az idő. Gyenge északnyugati légmozgásban a nappali hőmérséklet 31-32 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 29 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 32%, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Holnap még naposabb és a mainál kicsit melegebb időjárása van kilátás. Éjszaka 14 és 18 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, míg nappal 33 Celsius fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!